ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedő, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be, és ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnék hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be, mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a rádió egyen.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az estét, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle. Jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten sállnak le a játékokkal, sőt egy vaddi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elvisszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, Piff! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatus alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsé pedig holnap után kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadió játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményeket. A rádió 1.0-on ott van minden info. Én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chirin, Justin Bieber, I Don't Care, ez jön a rádió.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

hogy itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfübegi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swiss Disco, Regali és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most, Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Ray vagy éppen Bibi Rex újdonsága, de hozom majd Tiestót is, Éva Max-el a kezdésben pedig Ed Sheeran és az

0: Nagy kedvencek megállás nélkül a következő órában is. Mindjárt indítom. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztésében.

0: fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágerme.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril, rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is My Husband, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni. Minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: teszik.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen minden tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pünkösdi Isten tiszteletek és misék. Pluszkocsikkal indítja a MÁVA vonatokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma pünkösd vasárnapban, ami a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli.

0: korábban a Sínai Szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Több néphagyomány is kapcsolódik az ünnephez. Ilyenkor szokás ügyességi versenyen pünkösdi királyt választani. A pünkösdöléskor a pünkösdi király és a királyné körbejárja a falut és adományokat gyűjt. Ilyenkor rendezik meg a csíksomjói búcsút is, aminek hagyományáról a 15. századból való az első írásos emlék. A búcsút 2018-ban nyilvánították Hungarikummá. Debrecenben a pünkösdi ünnepkörhöz igazodva a történelmi egyházak ünnepi istentiszteleteket és szentmiséket tartanak a város templomaiban. A református nagy templomban ma 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz. Holnap ugyancsak 10-től jubileumi konfirmációt tartanak. A nagyertei református egyházközségben ma az istentiszteletek hagyományosan 8:30-kor és 10:30-kor kezdődnek. Hétfőn pedig délután 3 órától pünkösdi családi napot tartanak. A Józsai Szent Család plébánián az ünnepi szentmise ma délelőtt 9 órakor kezdődik. A hajdúság és a Bihar területéről is ismerünk pünkösdi szokásokat, de ezek a 19. század végére és a 20. század elejére erősen átalakultak, racionalizálódtak. Ilyen volt a pünkösdölés, ami egy látványos, dramatikus, táncos, tavaszi köszöntő felvonulás, de egyben szórakoztató és táncos adománygyűjtő, házaló népszokás. A szereplők gyakran a lakodalmas menet paródiáját valósították meg, mert volt a menetben vőfély, menyasszony és vőlegény, akit sokszor férfi ruhába öltözött lány alakított. Térségünk pünkösdi szokásairól részletesen a De Híren olvashatnak. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Most meg Alex Warren jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor majd közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagy színpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30 lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Szemfel, a Swiss Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a rádió egy születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként járt teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Debrecen nem csak gazdasági és turisztikai, de gasztronómiai központ is lehet. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja ma a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A debreceni bevásárlóközpontok, üzletek és piacok ma és holnap is zárva vannak. Ilyenkor általában csak a magántulajdonban lévő éjjel-nappali boltok és a benzinkutakon lévő üzletek üzemelnek. Debrecenben az ügyeletes patika, a Csapó utca egy szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Ezen kívül a fogászati ügyelet ünnepnapokon ingyenesen biztosított a Pósa utca egy szám alatti központban. A vendéglátás jövőjéről tanácskoztak Debrecenben a Vármegyei Iparkamara és a Hajdúsági Gasztronómiai Klub szervezésében. A szakemberek szerint

0: Debrecen adottságai lehetővé tehetik, hogy a város a jövőben gasztronómiai központként is egyre ismertebb legyen. Rédai Attilát, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnökét hallják.
1: Arra törekszünk, hogy minőségében jobbak legyenek az éttermek, olyan tanítványok vagy olyan dolgozók vegyenek részt a munkában, akik képben lesznek a világ gasztronómiájával, minőségével természetesen, azokkal a konyha technológiákkal, amiket meg kell tanulni ahhoz, hogy mindig előrébb tudjanak lépni.
0: A szakmai napon arról is szó volt, hogy Debrecen gasztronómiai szerepe a turizmus erősödésével tovább növekedhet. A cél, hogy a város hosszú távon ne csak gazdasági és kulturális, hanem gasztronómiai központként is egyre meghatározóbb legyen. A tervek között szerepel egy gasztronómiai társaság létrehozása is, ahol a szakma képviselői rendszeresen megoszthatják egymással tapasztalataikat. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audietót fogadják. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.
2: Tényleg egy nagyon jó játékot szeretnék elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel. Tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban.
0: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió egy nagy színpadán, és ő az, aki egy Ed Sheeran kamerájával ezt a hivatalos remixet készítette.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóta Bigél és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádióhead születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten ünnepeltük a Múzeumok Világnapját. Pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Május 18-a 1977 óta a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az intézmények társadalomban betöltött értékmegőrző és közvetítő szerepére. A Déri Múzeum hatalmas néprajzi, természetrajzi, régészeti, ipar- és képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik. A kincsek kutatási célokat is szolgálnak, így a látogatók csak az anyag egy részét ismerhetik meg, az állandó vagy az időszakos kiállításokon. A Déri Múzeumban évente 70 ezeren fordulnak meg, és a klasszikus kiállítások mellett egyre több helyen alkalmaznak interaktív vagy digitális megoldásokat. A múzeum küldetése az elmúlt 96 évben sem változott, közelvinni a látogatókhoz a letűnt korokat és távoli tájakat. Lakner Lajost, a Déri Múzeum igazgató helyettesét hallják.
2: Egy olyan ablakot nyisson a világra, ami nem feltétlenül érhető el mindenki számára, de itt mégiscsak elhozhatjuk azt a világot, ami tőle távol van, és ezzel tulajdonképpen Déri Frigyesnek egy hagyományát folytatjuk, aki mégiscsak megalapozta ezt a gyűjteményt, és aki úgy gondolta, hogy egyszerre kell helytörténetinek, és egyszerre kell világtörténetinek lenni a Déri Múzeumnak.
1: Ebben a munkában utolérhető a Múzeumok Nemzetközi Napjának idei mottója. A múzeumok összekötik a megosztott világot, vagyis képesek hidat képezni a kulturális és társadalmi törésvonalak között. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és bábelőadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a természettár játékai is várták a látogatókat. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a testnevelési egyetem vendége lesz. Krascsenis Csillát, a Deac játékosát hallják.
3: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TFS-en hazai pályán tud jól játszani.
1: A mérkőzés ma este 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő Sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deacia vára. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt, északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Felttel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ meg top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexa és a Faithless-dől a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Pünkösdi istentiszteletek és misék. Pluszkocsikkal indítja a MÁV vonatokat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma pünkösd vasárnap van, ami a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Korábban a Sínai Szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Több néphagyomány is kapcsolódik az ünnephez. Ilyenkor szokás ügyességi versenyen pünkösdi királyt választani. A pünkösdöléskor a pünkösdi király és a királyné körbejárja a falut és adományokat gyűjt. Ilyenkor rendezik meg a csíksomjói búcsút is, aminek hagyományáról a 15. századból való az első írásos emlék. A búcsút 2018-ban nyilvánították Hungarikummá. Debrecenben a pünkösdi ünnepkörhöz igazodva a történelmi egyházak ünnepi istentiszteleteket és szentmiséket tartanak a város templomaiban. A református nagy templomban ma 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz. Holnap ugyancsak 10-től jubileumi konfirmációt tartanak. A nagyerdei református egyházközségben ma az istentiszteletek hagyományosan 8:30 és 10:30 kezdődnek. Hétfőn pedig délután 3 órától pünkösdi családi napot tartanak. A Józsai Szent Család plébánián az ünnepi szentmise ma délelőtt 9 órakor kezdődik. A hajdúság és a Bihar területéről is ismerünk pünkösdi szokásokat, de ezek a 19. század végére és a 20. század elejére erősen átalakultak, racionalizálódtak. Ilyen volt a pünkösdölés, ami egy látványos, dramatikus, táncos, tavaszi köszöntő felvonulás, de egyben szórakoztató és táncos adománygyűjtő, házaló népszokás. A szereplők gyakran a lakodalmas menet paródiáját valósították meg, mert volt a menetben vőfély, menyasszony és vőlegény, akit sokszor férfi ruhába öltözött lány alakított. Térségünk pünkösdi szokásairól részletesen a De Híren olvashatnak. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turiszt

0: turisztikai desztinációk felé, nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és erős indítás volt ez Hypatonnal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős a folytatás is, Eva Max-el hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Ez a rádió egy, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: De ez pedig a friss hírek szerint M jelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Q-Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Eszenyi Enikő egyelőre nem rendezhet Debrecenben. Ha ma győznek a Deac focistái, akár az MB2 bejutásért is játszhatnak majd. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A tiszaújvárosi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük 7 még mindig kórházban vannak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert, Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene. Az első gyereknapi zsuzsi vonat ma délelőtt 9:30 indul a Rújter utcai állomásról. A programok között lesz madárbemutató, amit a Hortobágyi Madárkórház tart, illetve pónilovaglás és arcfestés is. Ezen kívül ki lehet próbálni a lábbal hajtható gokártokat, meg lehet nézni a kézműves vásárt, illetve Varga Edit természetpedagógussal túrázni lehet az erdőben. A programsorozatot végül Aquamano Party és koncert zárja, majd a hármas hegy aljáról 12:30 indul vissza a zsuzsi vonat. Zárul a labdarúgó MB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
2: Úgy kell készülni, mint ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk, aztán majd amikor itt lesznek a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szembe.
1: Győzelem esetén a Deac akár az MB2 bejutásért is játszhat. A meccs ma délután 5-től lesz a Sportkampuszon. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kábló véve, csak az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk, először a lemezjátszók mögött Kuki, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szenfeld, a Switch Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-gyel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Reklámot hallott.

0: város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
2: Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac.mcdb.hu
4: Rádió 1.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikai

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Debrecen nem csak gazdasági és turisztikai, de gasztronómiai központ is lehet. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja ma a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A vendéglátás jövőjéről tanácskoztak Debrecenben a Vármegyei Iparkamara és a Hajdúsági Gasztronómiai Klub szervezésében. A szakemberek szerint Debrecen adottságai lehetővé tehetik, hogy a város a jövőben gasztronómiai központként is egyre ismertebb legyen. Rédai Attilát, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnökét hallják.
3: Arra törekszünk, hogy minőségében jobbak legyenek az éttermek, olyan tanítványok vagy olyan dolgozók vegyenek részt a munkában, akik képben lesznek a világ gasztronómiájával, minőségével természetesen, azokkal a konyha technológiákkal, amiket meg kell tanulni, ahhoz, hogy mindig előrébb tudjanak lépni.
2: A tervek között szerepel egy gasztronómiai társaság létrehozása is, ahol a szakma képviselői rendszeresen megoszthatják egymással tapasztalataikat.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking tájékoztatása szerint pünköst hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mély garázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zónakódú Lomnic utcai díjfizető zóna a kerekestelepi fürdőnél szeptember 30-áig ünnepnapokon is díjköteles. A DV Parking ügyfélszolgálata a pünkösdi ünnepek alatt zárva tart. Kedden 8 órától várja majd újra az ügyfeleket. Egyszerűbb kérdések megválaszolásában addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu holnap, mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audietót fogadják. Kudor Kittit, a Loki másodedzőjét hallják.
4: Tényleg egy nagyon jó játékot szeretnék elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel. Tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban.
2: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Derült az ég Debrecen fölött mérséke.

0: Itt északi szél fúj és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Remélem hallgatod, Niki, Eritrit nem jó, hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
4: már szédülök.
3: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az meg van egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg ezer embert megvizsgálnak.
5: Jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
6: Keressünk és nyilván, egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
4: Nekem van benne 100 millió.
5: Ilyen egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéro, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
3: Hát igen, nem vizet iszik? Ez egy jó kérdés, de
5: borzasztó.
3: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
5: Hol a víz?
3: Adják vissza a vizet.
4: Ott van az arcodba.
3: Igen, az én volt van.
5: De csak ez egy kis momentum.
3: Igen, de hogy ott van, ugye ez az eritritról most, amiről fogadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesel, mi ez?
6: Mindent kivált.
3: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Tehát csak a cukor.
6: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
4: Nagyon rossz.
3: Hogy... Nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél szerintem.
4: Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
3: Ezt elmondom neked, így indult.
4: És úgy mondtad, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
6: mentet. Kicsit hosszabbat.
4: Aztán Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy tehát halálos méreg, konkrétan.
5: És hasmenést okoz.
3: A nagyobb mennyiségben.
4: De miért árulnak például a csokoládé táblás, amiben Maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt
3: és
4: nem
3: te mit csináltál? Azt mondtad, hogy...
4: Azt mondtad, hogy...
3: Megint falási romai voltak?
4: Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
3: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
4: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig letesz, és soha többé nem jó hozzá.
3: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magával gyömöszölni, ha már kinyitotta a nutellás üveget?
4: Attól függ, mi az irány.
6: De én most ráolvastam a Maltitolra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
4: Igen, de
6: megvagyunk.
4: A kárpitosok ezt nem támogatják.
3: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és
5: vissza
3: az alapokhoz. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg sztrók, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez meg egyáltalán, most akkor mi a fene a jó. Hello, Máté, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, jó reggel. Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
4: Cseppfolyós.
3: Cseppfolyós gázképződés.
7: Igen, igen, igen.
3: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol, ugye ez 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
4: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
3: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
7: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesek árosodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat. Tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitel úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez ezt eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
3: Hú, de jól hangzik ez.
7: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
4: Más nőr a balázsékadás?
7: Igen, első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatívszert fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérő megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arra is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez 4 mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a 4-et tudja egyszerre.
3: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosságon dolgozik, napi 2 kanállal?
7: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
3: abból
7: édes.
3: Kell.
7: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 gram eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 gram cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 gram eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
3: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt akarod?
7: Abszolút rosszabb.
3: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
7: 30 g cukorral a világon semmi gondot, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztába.
3: Na most csillagfelszter szemem.
7: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 g cukor nem okoz problémát senkinél.
3: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és ha 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
7: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman, szóval elnagyolt kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem úgy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázata.
3: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
7: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedélyt sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevenni egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
3: Igen.
7: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
4: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
3: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
7: Szerintem maradhat. A stíviáról egyébként jobban kevesebb negatív információ.
3: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
7: Hát még az íze is igen, viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, a tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
4: de most ne csak róla beszéljük.
3: Igen, hagyjuk ezt, tehát személyeskedjük.
7: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy
4: egyébként azért idézzünk ezen még egy kicsit. Igen,
7: ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárpulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamálója bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagolt, aromásított ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
3: Igen,
6: sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
3: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
7: Na igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szóval béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. És nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
3: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
4: Nem elég,
6: de azért ő meg kedvesen csinálod. Szerető ember van. De oda.
3: Igen.
7: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
3: tőled így elhisszük.
7: Ez egy titkos kombináció. Igen.
3: Tök fontos volt, Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük neked, ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
7: Sziasztok,
3: szép napot! Köszönjük szépen!
6: Csak előre!
2: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A héten ünnepeltük a Múzeumok Világnapját. Ma folytatódik a bajnoki címért folyó harc a Deac futszálosainak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varga Éva. Május 18-a 1977 óta a Múzeumok Nemzetközi Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet az intézmények társadalomban betöltött értékmegőrző és közvetítő szerepére. A Déri Múzeum hatalmas néprajzi, természetrajzi, régészeti, ipar- és képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik. A kincsek kutatási célokat is szolgálnak, így a látogatók csak az anyag egy részét ismerhetik meg, az állandó vagy az időszakos kiállításokon. A Déri Múzeumban évente 70 ezeren fordulnak meg, és a klasszikus kiállítások mellett egyre több helyen alkalmaznak interaktív vagy digitális megoldásokat. A múzeum küldetése az elmúlt 96 évben sem változott, közelvinni a látogatókhoz a letűnt korokat és távoli tájakat. Lakner Lajost, a Déri Múzeum igazgató helyettesét hallják.
2: Egy olyan ablakot nyisson a világra, ami nem feltétlenül érhető el mindenki számára, de itt mégiscsak elhozhatjuk azt a világot, ami tőle távol van, és ezzel tulajdonképpen Déri Frigyesnek egy hagyományát folytatjuk, hogy mégiscsak megalapozta ezt a gyűjteményt, és aki úgy gondolta, hogy egyszerre kell helytörténetinek, és egyszerre kell világtörténetinek lenni a Déri Múzeumnak.
1: Ebben a munkában utolérhető a Múzeumok Nemzetközi Napjának idei mottója. A múzeumok összekötik a megosztott világot, vagyis képesek hidat képezni a kulturális és társadalmi törésvonalak között. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és bámbelőadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a természettár játékai is várták a látogatókat. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a testnevelési egyetem vendége lesz. Krascsenis Csillát, a Deac játékosát hallják.
3: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TFS a hazai pályán tud jól játszani.
1: A mérkőzés ma este 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő Sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharc állása 1-0 Deac javára. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt láttam, én ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint
0: a madárt. Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem szart, rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: De már, ma, mi az magától?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért aztán lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már jó ideje. Vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi tehát az, hogy rászállt a fejére de egy
1: ott,
0: madár?
1: Vel is ott marad?
0: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rászáll és tovább
0: és szállt. Szóval ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Közvetlenül a parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály.
2: Ez
0: fajta.
2: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondd nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemen ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár!
1: Ne, már!
0: Ott a madár a fejében.
2: És él!
0: Figyelj!
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
1: Hát ez lehet azok.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett bele a
3: katalába? Próbáltam neki vizet adni, hát haszomjas, de nem.
1: Figyelj, az
0: de megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogat most.
1: És most együtt élnek?
2: A zöld küllő fogát?
3: Már egy napja
0: bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés, mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogat most. Keresd meg egy másik videóját, Zsül? Egy fogmosos videót keresél, légy címenyre a videóira, vagy az Insta oldalára?
2: Nem most
0: vagy
2: bajba, mi?
0: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a egére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott van, jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a fogmosos videó, figyelj, azt indítsd el. Fogad most a csávó, és rászarik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, puty! Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: A, igen.
3: És beleszart a hajamban.
0: Mi? Várja, áll
3: vissza.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig.
2: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöld küllők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
1: Igen.
2: Igen.
0: Nem fogjátok itt el, mit mondott.
4: Na.
2: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén. Én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de és rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
1: Ők együtt élnek?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
4: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt
4: hát
0: már a fejedre?
4: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosos fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
4: De jó kisugárzása lehet, hogy.
0: Nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
4: De jó.
0: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkály a fején. Hát én ilyet még nem láttam.
2: Hát nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakott egy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És a harkály alszik.
1: Szereti ezt a hangot. De
2: miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Nem, csak denevérre jogszállnak.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebe, bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
2: Viktor.
0: Abszolút a Viktort. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk.
2: Megvan a
0: rasta, Rastavitéz Varga Viktort. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De így péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
2: Persze, valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, egy ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát ez valóban.
0: Kicsimmel Párizsban, tudod, igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez
1: meg... rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
4: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát
4: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
4: Megérzi, szerintem igen, megérzés. De azért marad ott, abszolút megérzi.
2: Eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
0: Hát, de ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a rasztahajban van ennivaló.
4: Vagy
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, mi a következő? Fönn van már? Fönn van már? Viktor, ciao, jó reggelt, hello.
5: Sziasztok, jó reggelt. Nem
0: az. Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
5: De, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
5: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik
5: magát, és... Aha. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
5: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mi ő. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalra, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg így felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi.
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
5: Jézusom, minek néztek ennyire?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
5: az
0: van.
5: Az ilyen rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
5: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem aha, tudom, lehúztad a WC-t.
5: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a Pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele?
5: És... nem.
0: Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
5: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát mondom, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
5: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrát. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött-ment benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
5: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán... Ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa szigethez.
0: Mindegy, igen.
5: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
5: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj,
1: persze, és ott
2: várta. És elhozta a bolya haverját is.
0: Csinált egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
2: Ez itt kelep.
0: Ők a haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küllőt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
5: A Dunai Poly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták, hát ez az egész posztodat?
0: Látták a posztodat, az egész sztori nagyon szűrális. Ennek a hajába ül, egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, az a sztori. És mit mondtál?
5: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Figyelj, ez nagyon durva.
5: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: De két csávó mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár? De szórakozom, mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár.
2: Mencsétek.
0: Aztán jöttünk a madárért. Teljesen szűrás ez a történet.
5: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: De ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
5: Nem tudod, mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
5: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta.
5: Ugyanez a küldet.
0: Szerintem a harkályos ugyan videó után beleszállt a hajába egy madár.
5: Ugyanilyen zöld küldő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan.
0: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
5: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
5: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát igen, ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
0: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy jössz-mész ezzel a madárral, tehát hogy...
5: Igen.
2: Hát annyi zöldök.
0: Gyerekek, hozzák is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzák is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkorabbá tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsög.
0: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
5: Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
5: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De nem érték a ketrecet. Tehát figyelj, hogy két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert nem nézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy közére szállnak így a madarak. Szinte láttam, hogy kinn áll a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor ott lesz?
2: Bro, mindjárt
5: igen,
2: jövök.
5: Mert már 3 napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
5: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, de ő csak egyszer haverkodik.
5: Igen.
0: Zseniális formák egyébként. Igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
5: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozzá a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
1: Igen.
5: Hát nálam ilyen hülyeséget nem fogsz.
0: De tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürreális.
5: Az már nagyon rég.
0: Igen. Na jó.
5: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolatai valahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szürreális.
2: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: www.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Itt élünk, itt kutatunk, itt fejlesztünk. 125 évvel ezelőtt kezdte meg működését a Richter Gedeon gyógyszer cég, amelynek debreceni biotechnológiai telephelye 2012 óta erősíti Debrecen város gazdasági erejét. Forduljon bizalommal a Richter világszínvonalú készítményei felé. Richter, az egészség a küldetésünk.
3: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt.
4: Fődi!
3: Közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok.
4: Sorsolás május 29-én 16 órakor.
3: Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
5: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: egész nap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Pünkösdi népszokások térségünkben. Növeli az ülő és kerékpáros helyek számát a MÁV a vonatokon. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Ma Pünkösd vasárnapban, ami a húsvét utáni hetedik vasárnapon is hétfőn tartott keresztény ünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli. Korábban a Sínai Szövetség ünnepe volt a zsidóknál Krisztus korában. Több néphagyomány is kapcsolódik az ünnephez. Ilyenkor szokás ügyességi versenyen pünkösdi királyt választani. A pünkösdöléskor a pünkösdi király és a királyné körbejárja a falut és adományokat gyűjt. Ilyenkor rendezik meg a csíksomjói búcsút is, aminek hagyományáról a 15. századból való az első írásos emlék. A búcsút 2018-ban nyilvánították Hungarikummá. Debrecenben a pünkösdi ünnepkörhöz igazodva a történelmi egyházak ünnepi istentiszteleteket és szentmiséket tartanak a város templomaiban. A református nagy templomban ma 10 órától úrvacsorás istentisztelet lesz. Holnap ugyancsak 10-től jubileumi konfirmációt tartanak. A nagyerdei református egyházközségben ma az istentiszteletek hagyományosan 8:30 és 10:30 kezdődnek. Hétfőn pedig délután 3 órától pünkösdi családi napot tartanak. A Józsai Szent Család plébánián az ünnepi szentmise ezekben a percekben kezdődik. A hajdúság és a Bihar területéről is ismerünk pünkösdi szokásokat, de ezek a 19. század végére és a 20.

0: század elejére erősen átalakultak, racionalizálódtak. Ilyen volt a pünkösdőlés, ami egy látványos, dramatikus, táncos, tavaszi köszöntő felvonulás, de egyben szórakoztató és táncos adománygyűjtő, házaló népszokás. A szereplők gyakran a lakodalmas menet paródiáját valósították meg, mert volt a menetben vőfély, menyasszony és vőlegény, akit sokszor férfi ruhába öltözött lány alakított. Térségünk pünkösdi szokásairól részletesen a De Híren olvashatnak. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. Derült az ég, Debrecen fölött mérsékelt északi szél fúj, és 16-18 fokot mutatnak a hőmérők. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik teszt alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
4: Mondta,
5: hogy egy kicsit pocakos.
4: Nagy pocakos.
3: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a részvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
4: A legvonzóbb testzsírt?
3: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi tesz számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
4: Köszönjétek, vízfejük. Legyen zsíros, hogy jó nagy feje legyen.
3: Jó nagy feje legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
5: Igen?
4: Na.
5: Mert, hogy
3: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy...
5: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
4: Nagyon kigyúrt.
3: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
5: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz
4: már. Nálunk csak az néz ki, aki börtönből szabadult.
3: Igen.
5: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
3: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit...
5: Mackósabb. Megnyugtató apatest.
3: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
4: Ez úgy nézel rám, hogyha ebben az iparágban nem is értem.
3: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
4: Csak mert nézek.
3: Nem, igen.
4: Most nem látni akarok, most csak nézni.
3: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebben benne. Nem azért, jó azért egy kicsit, dehogy is.
4: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzóak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
5: És aztán mit tudtál meg róluk?
4: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
3: Hogy borzasztóan unalmasak.
4: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
3: Szóval gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
5: oda
3: úgy
5: lehet
3: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az agy, hogy óvó, féltő és szerető.
4: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
3: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
4: Hát nem tudom, de...
5: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
3: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
5: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
3: Az 15, és hát van még a 12.
5: Azt mondanád, hogy semmi nincs benne.
4: Figyelj, én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
5: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
4: Íz.
3: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
4: Na, ez hülye.
3: Ez nem így van.
5: Ez tök random.
3: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
4: Nagyon sok pénzzel számláját.
3: Így van. És ők a goldigerek.
4: Nem, úgy szerintem, ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
3: Nektek kevésbé számít a külső?
4: Szerintem igen.
3: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
4: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
3: Igen.
5: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
3: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
5: igen,
3: ki mit mond.
5: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
4: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
5: veszélyesek?
4: Nem azért veszélyes.
3: Megnyugodtam.
4: Oda jön,
3: kockás, ha kevés a mellé, jó este?
4: Na ezt nem!
3: Hanem... Menj innen, olyan sportot, hogy olyan izgos vagy.
4: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott értéke, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
5: Hát de jó, de azt tudjuk, de hogy miről szól, ha egyszer fordul el.
3: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rá megy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, a kezére eléggé ki van pattintva.
4: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
3: Keratin, de szeretve,
4: az keratin. Tudod, hogy kreatív, az nem
3: a,
4: tudom.
3: A
4: kreatív. Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér is vödröket a konyha.
5: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
4: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
3: Szóval, oké, neked nőként ijesztő a 15%. Vagy
4: hát,
3: azt mondod,
4: ha
3: hogy...
4: nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
3: És ha mondjuk van, jó arc, jó, mert dől belőle, hogy nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
4: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
3: Igen, menjen amerre lát,
5: jó volt,
3: menjen amerre lát, kedves Péter.
4: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor az szerintem mindennél többet ér.
3: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
5: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is a...
3: Na várjál, mondom a pasikat.
5: Csajokat.
3: Itt is meglepődtek a kutatók, na. És itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22%, és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő,
4: most egy olyan nőt nézünk, akit 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy gyönyörű. Ez egy átlagos testalkat.
5: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
3: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 000 pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is. Mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, hogy a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
5: Én ezen jobban meglepődöm, mint
3: szerintem
5: a másikon.
3: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó humorérzéke. A kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
5: Ez ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
4: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az olyan, jó lehet az életvitele.
3: Ha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
4: Nem,
3: egy,
4: ezt mondom, azt mondom, hogy azért, hogy ha hazamész, kitör a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
5: Plusz
4: kölcsön,
5: egy joghurt, az egy joghurt. Mindig kell, hogy legyen meg saláta.
3: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
4: Igen.
3: Azért ez, azt nevessük el.
4: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit, tudna.
3: Igen.
4: Azért az egy jobb életstílus, nem? Vagy... Igen. De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a... ez a szélsőséges szám.
5: Tudtad volna vinni?
3: Nem, nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
5: Eladja, már 25-nél már sikítanál.
4: Szóval 25-nél te, 25-nél már izé, már feljön a 112-t.
3: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
4: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
3: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
4: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgyhogy mindenki engem fia állandóan. De, hogy ez...
3: Szóval hogy úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
4: De már megint a betemetés, hogy...
3: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kocka hasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
5: Há, mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
3: Ez az 50 év, így van.
5: Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted, egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
4: Ezt tudjuk, hogy már... szerettem a sorozatokat?
5: Én szeretem. Ez egy plusz, ez csak most jön. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
3: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézel 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
4: Egyedül lettem volna kövér, akkor gondoljátok bele.
3: Gondolj el, ott ülsz a kis ütőtáskával, egy fekete
4: képen, 60-as években. Azt szoktam nézni ezekben a régi képeket, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg azért a jövőből jöttem.
3: De nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
4: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyunk. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgokra kell odafigyelni, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy a...
3: Igen.
4: A csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
3: Igen,
4: és...
3: figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
4: Ennyi, a többi azt megoldódik.
3: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartása, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
4: Így van.
3: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
4: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
3: Vonzóan csúnya férfi. Mondja, hát,
5: de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Hát ő nem csúnya.
4: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülűszemei van, meg horgas orra. Nagy, magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
5: A horgas orr az mindent visz.
4: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
3: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapná zsivány. Írja Gaga, Lady Gaga.
4: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
5: Nagyon-nagyon-nagyon jó.
3: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy összerezzen így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg?
4: Azért ahhoz kell, szerintem, az
5: igen.
3: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand?
4: Nagyon szép.
3: Igen,
5: nagyon az szép. Az orr.
3: Kicsit banja is.
4: Igen. Nagyon szép, igen.
5: Igen.
3: Ugye?
4: Az első az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
3: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
4: Igen, és ő
5: ott
4: sem.
5: Is nagyor.
3: Nagyor, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
4: Felhúz a szemölökét,
3: ilyen... Igen, és kicsit ilyen szomorú igen. tekintet,
4: igen.
3: ugye?
4: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
3: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
4: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Rajzfilm kólának látom.
5: Jó, mi van a csajos listát
4: jó,
5: is
4: még hogy mondjam el, amit szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
3: Hát ő egy, szerintem azért egy jó pali.
4: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
3: De valahogy én szeretem a filmjét, meg a sorozatokat, amiben játszik. Összejönnék
4: egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
3: hát
4: néz
3: van
4: ki,
3: benne valami, nem?
4: Úgy néz
3: hát,
4: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepődve ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, konkrétan úgy néz ki. Okay. Na, nőknél?
3: Oké, nőknél ki van?
4: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg.
3: Pretty, Whoopi Goldberg.
4: Viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
3: Aha. Oh, nekem is sose volt, sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
4: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
5: 30 kiló az egész
4: csaj. Lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
5: Hát nem tudom, én sose tudtam.
3: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen. filmen játszott. Benne van valami? Igen?
4: Igen, csak szerintem ő
3: aprócska.
4: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
3: Aha.
4: És hogy ettől én
3: na, ezt úgy azért... Ő is megkapta.
4: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
3: Aha.
4: Valami oknál fogva.
3: Igen. Hagyj meg a földrajzi távolságokat. Igen. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
5: Hát nem, hát
3: ő azért egy jó pali.
5: Képű csávó.
4: Aha. Ő az, a, aki volt James Bond, ugye?
3: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
4: Hát neki is fura óra van. Amúgy uh-huh. Owen Wilson.
3: Owen Wilson, igen. Zsámbó Árpi?
4: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
3: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak írja valaki, igen. De ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
5: És tetszett?
3: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
4: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
5: Igen,
4: a
5: törzsi tetoválás.
3: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface, nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
4: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
3: Aha.
4: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mindig fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
3: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valaki, de közben nagyon.
4: Ez a hét szex.
3: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
4: Szálljatok le az uramról!
3: Michael Madsen és Radnai Márk is befutott, de Radnai Márk azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem?
4: Egy abszolút pretty face, tehát őnek egy ilyen kis
3: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen.
4: Jack Nicholson!
3: Mi van vele?
4: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
5: Összeborzoltad volt?
4: Igen. Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
3: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal.
4: Billy Bob Thornton, tessék.
3: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
5: Elég jó vagy.
3: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
4: Van egy külön tekervényed erre.
3: Igen.
4: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob tartomban is valami nagyon vonzó.
3: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
4: Hát szerintem nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
3: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj?
5: De... Igen? Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
4: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
2: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A tiszaújvárosi sérültek közül kettőt kiengedtek a kórházból. A felszíni parkolás ma ingyenes, de a mély garázsokban fizetni kell. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Varta Éva. A tiszaújvárosi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel. A MOL petrolkémiai tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9 megsérültek, közülük 7 még mindig kórházban vannak. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert, Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: A DV Parking tájékoztatása szerint pünköst hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mély garázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zóna kódú Lomnic utcai díjfizető zóna a kerekestelepi fürdőnél szeptember 30-áig ünnepnapokon is díjköteles. A DV Parking ügyfélszolgálata a pünkösdi ünnepek alatt zárva tart. Kedden 8 órától várja majd újra az ügyfeleket. Egyszerű kérdések megválaszolásában addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu holnap mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
2: Úgy kell készülni, mint hogy ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk, aztán majd amikor itt lesznek, mérkőzésokon látjuk, hogy kivel állunk szembe.
1: Győzelem esetén a Deac akár az MB2 bejutásért is játszhat. A meccs ma délután 5-től lesz a Sportkampuszon.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Kellemes nyárias időre számíthatunk ma. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Meg Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászámítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtte, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva, nem keverve.
0: De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi. Tehát mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
2: biztos,
0: angol...
2: Nem, biztos, hogy nem fehér férfi, az ki
0: is. Sean Connery, Pierce Brosnan, nem. Craig David. Kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várjátok, ki volt már? Kezdtük a... Ki volt az első James Bondunk?
2: Sean.
0: Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jött eszembe, ugye Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is
0: Roger volt. Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
2: És George.
1: Borzasztó lesz,
2: George
1: szokott,
2: Lazenby.
0: Az... Mi?
2: Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
2: Igen. Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar
2: hangja. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton.
0: Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Egy Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, okay. Hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló.
0: Igen?
2: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle
2: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
2: Igen.
0: Fekete.
2: Fekete.
0: Csoki.
2: Igen.
0: Jó, tehát van egy tippünk.
2: Tudod még valami?
1: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk veled. Ezen most te akarsz.
2: Csak hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye
2: főszereplő.
0: Tehát te feketét
2: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Érted? Tehát, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapod, de angol. Legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Ja, tehát akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egységegyenlőség, a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: De
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni, mindenki
0: nem. Csak hogy szerinted inkább
1: jó,
0: ilyen
1: akkor
0: típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, legyen, azt, legyen, szerintem nő lesz. Igen.
0: De miért nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: Nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, légy, nekem Idris nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női
1: Idris
0: Elba
1: ad neked egy melba kockát, ha úgy van.
2: Hát nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy naliás fekete férfi. Legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
2: És tehát angol.
0: Van egy, de várjál, most van fekete. Egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfink.
1: Ott van Idris tessék. Azért.
2: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen.
0: Aha.
2: De a nő nem lesz jó a Melissa McCarthy.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza, ja, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, de jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis Hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba?
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de lehet, hogy hallom.
0: Úgy vártam, hogy én mennem kell. Na már kipipáltátok a két legjobb típusra.
1: A leges, legfontosabb az.
2: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál nulla, lehet James Size.
2: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Is?
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszi bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy,
1: egy bajusz?
2: Hogy nem, hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
0: ez,
2: válik,
0: hogy
2: érted?
0: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, hogy ő legyen
0: ezzel,
2: az,
0: igen, ez egy karakter a regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már nem tudom, akkor valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van, mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltál valami szülésed?
0: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy öltönyös...
2: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar én.
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekes székes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverje.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, hogy, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrűt. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejedet.
0: De most
1: egy kis könnyebb tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
0: Ez mi történik? Nem így van. Hát ez, hogy érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom mi, érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őt? És nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is értem.
1: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülje! De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy egész életedben szarszakot fogsz írni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy van.
0: És írja valaki, a hófehérke helyre lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy trans? Fekete. Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a trans tippet?
3: Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
1: Szerintem egy közepes temető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt mondja, hogy már most szarszagot érzek. A játék örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagul leszed, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, Istenem, hát csak egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy hogy történik ez a műsorszerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, fontos. A gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van?
1: Istenem.
0: Hát mi történik
1: itt? A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor,
2: és úgy, hogy fogok ebből best of
0: all. Igaza van, igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod, rohad ez a világ.
0: Igaza, igaza van, igaza van. Elindult,
1: Anna,
0: elindult.
1: Mi a véleményed erre a témára?
3: Amikor a meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a
0: Agatha
3: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
0: Mire megfullad?
3: Hát ez...
0: Érted? Tíz kicsi néger, és nem
3: hívva. 2020-ban az unokája döntött úgy,
2: hogy ne legyen hogy, ez a
3: hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted? Hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát tökre igazad van.
3: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium.
3: Akkor hol van a művészi szabadságot?
0: Így van.
3: Hát milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje az
2: lehet,
0: befutó lehet, de
3: legyen
0: itt tartunk James Bond.
3: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, én nem is rossz James Bond karakter.
3: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most így a kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
3: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta,
0: igen.
3: Hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj,
3: nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
3: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Krúciusz átkot szórtak rá.
0: Igen, akarták égetni, hogy kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki...
3: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
3: Meg, pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették. Most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját.
3: Visszadták a kis afroki kezecskével, most már újra ütögethetje Harry
1: Potter. Istenem.
0: Na jól van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.
4: Na, ennyi volt mára, de nem

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
1: Csodálatos! Hogy volt?
2: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt.
5: Fődíj,
4: közel 50 ezer forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok.
5: Sorsolás május 29-én 16 órakor.
4: Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet, a lemezbezárt érték.
1: Reklámot hallott.

0: nyilvánították hungarikummá. Debrecenben az ügyeletes patika a Csapó utca egy szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Ezen kívül a fogászati ügyelet ünnepnapokon ingyenesen biztosított a Pósa utca egy szám alatti központban. Jövő héten csütörtökön ingatlanok árverezéséről is tárgyal a debreceni közgyűlés. Az előterjesztések szerint a Lőtér utca egy szám alatt található korábbi laktanyát 128 millió 650 ezer forint induló licitárral bocsájtaná árverésre a város. A Szávai Gyula utca 56 szám alatt lévő 1594 négyzetméteres ingatlan induló licitára pedig, amennyiben megszavazza a közgyűlés, 81 millió 465 ezer forint lesz, derült ki a közgyűlési előterjesztésekből. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma, a gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Balázsék extra pillanatai után, pedig most már a Rádió 1-es zenékje lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismárti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Extent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Extent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Stan Felt és Cyril is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre. Na de, hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k? Hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy fél 11 után járunk egy kicsivel, és hát a világ sztárjai úton vannak a Budapest Park felé, és sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam a Rádió 1-esek, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-k? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, Kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezerrel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel. Fél 11 jó után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépő szettem lesz, külön ruha készül. Fú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És akkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, vagy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz fellépni? Nézem itt a line-upot, a Kuki fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosit, Accent, Metzger Vicky, Sam Felt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, így a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bibirexa, New Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: 4-es a Budapest Parkban, hiszen 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, a Rádió 1 születésnapi fesztivált, Rádió 1-esek. Találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 20 éves a debreceni Farmix áruház. Május 29-ig minden 5000 forintos helyszíni vásárlás után nyereményjátékban vehetsz részt. Fődi, közel 50.000 forint értékű ültetőasztal és Farmix utalványok. Sorsolás május 29-én 16 órakor. Tortával és születésnapi meglepetésekkel várunk. Debreceni Farmix, Mikepércsi út 124.
3: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészlet. Is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte!
0: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Családi kavalkád Berettyóújfaluban, piknik a Szigetkékben. Idei utolsó bajnokiát vívja meg itthon a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. A pünkösdi Ólin, vagyis a családi kavalkád Berettyóújfaluban a Bobkárt pályán délután 2 órakor kezdődik. A bobozás mellett trambulin és ugrálóvár, valamint vízibicikli és csónakázás, illetve játékok, tánc és kézműves sarok is várja a látogatókat egész délután. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és báb előadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a természettár játékai is várták a látogatókat. Születésnapján lepték meg a hajdúbihari rendőrök a 4 éves Bencét, apukája kérésére. A kisfiúnak megmutatták a járőrautót, a szolgálati felszereléseket, majd egyenesen az Ovis Napocska csoportba kísérték az ünnepeltet a rendőrök. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audietót fogadják. A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Kellemes nyárias időre számíthatunk ma. A gomoly felhők csak néha zavarják meg a napsütést. Délelőtt a mérsékelt északi szél megélénkül, és délig 26 fokig melegszik fel a levegő. 11 és 15 óra között erős UV-sugárzás várható, legyenek óvatosak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pontban 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Extend, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Hát mondjuk a Jamina. Megkérdezem, mit csinál.

0: Panic at the Disco, High Hopes, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-inkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt meg a számod, jó reggelt. Figyelj, hány óra van, Kismárti, ne haragudj.
0: Kezded, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jaminkám. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt betudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: Hát ne haragudj, valóban. Na, lehetne máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-k nem hallják.
0: Na hát ez nagyon szomorú. Ez
1: ilyenkor
0: most szembesültünk. Készülsz már a ma estére? Csak mindenkit felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt mindenki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyne, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Stemfelt, és az ő DJ-szetje után Jamina, a mi kutyán kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Stemfelt és Sziszkóék között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát
1: ez Stemfelt után és Sziszkó előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó vagy, jó körbehívogatást
0: hát,
1: neked.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal, puszi mindenki.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

like it when you take control, eat.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620-311-111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott vigyázz.

0: Rádió Accent, Rádió 1-es DJ-k, találkozunk nem sokára. És itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban. És kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulás neked. Remélem, egy picit azért így lazítasz is majd a hétvégén, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Tech, a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk, mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
8: Már megint koszos az autóm.
9: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
8: Csodálatos! Hogy volt?
5: My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Eszenyi Enikő egyelőre nem rendezhet Debrecenben. Az úgynevezett tacskóbénulásos betegség a témája a legújabb epizódnak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert, Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene.

0: Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a Testnevelési Egyetem vendége lesz. A mérkőzés 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő Sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deac javára. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, és eléri a 27 fokot. Napközben eleinte mérséklődik az északi szél, de aztán újra megélénkül.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Hello mindenkinek, köszöntöm Önöket, nagyon kellemes hétvégét, sőt hosszú hétvégét kívánok Önöknek, hiszen pünkösd vasárnap van, 2026. május 24-e, ez pedig már a Rádió 1-en itt a Daily Mix, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi. Én egyig leszek itt, aztán levált Makranci László, hiszen érkezik a Hajrá Sportmagazin, úgyhogy kettőig mindenképpen tartsanak velünk. És közben készüljenek, hiszen ugye ma jön a nagy Rádió 1-es szülinapi fesztivál a Budapest Parkban, aminek az egyik sztár fellépője egyébként Sam Feld, az egyik legzöldebb DJ a világon, aki minden turnéja után kiszámolja a fellépései karbonlábnyomát, és fákat ültet, hogy semlegesítse a kibocsátását a kis matekos. A Heartfelt Foundation nevű saját alapítványa eddig több mint 1 millió fa ültetését támogatta világszerte, tehát ahogyan mondtam már korábban is, követendő a példa. És tessék hallgatni a Rádió 1-en a Daily Mixet, hiszen már is ő érkezik hozzánk Rosalinnal közösen, ez a Heart Like Mine.

0: Itt a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében nézzük a hétfői napunk várható időjárását, hogy mire számíthatunk pünköst hétfőn május 25-én. Szeles lesz az idő az előrejelzés szerint, viszont nagyon kellemes nyárias időben lesz részünk, hiszen napközben 27, éjjel pedig olyan 15-16 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél továbbra is megélénkülhet és helyenként viharossá is fokozódhat, viszont számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket, ez mindenképpen jó hír. Én sem önöket informálom. Már is megyünk tovább, jön Teddy Swims és a Didor, itt a Rádió 1-en a Daily Mix-ben.
1: Daily Mix a Rádió 1-en.

A Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében egy újdonságot hozok önöknek és egy érdekességet Ray Daltonnal kapcsolatban, akinek van egy ilyen nagyon különleges hangbemelegítő szokása, amit szinte senki sem ismer. Minden fellépés előtt gospel improvizációkat énekel teljesen spontánul, akár 5-10 percen át. A stáb szerint ilyenkor nem is popénekesként, hanem úgy szól, mintha még mindig a gyerekkori templomi kórusban lenne. A menedzsere egyszer azt mondta róla, Ray addig nem lép színpadra, amíg nem érzi, hogy a hangja visszatalált a gospel gyökerekhez. Ezért van az, hogy a koncertjein a magas refrének mindig olyan erővel szólnak, mintha egy kórus állna mögötte. Íme a bizonyíték jön az új dal, a Blood Running, itt a Rádió Egyen a Daily Mixben.

A Rádió Egyen a Daily Mixben a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében akkor ünnepelünk. Pünkösd vasárnap van, ugyebár május 24-e egészen pontosan, illetve az Európai Nemzeti Parkok napja. No, nézzük akkor, hát itt vannak első körben az Eszter nevűek, ez egy perzsa eredetű bibliai név, Istár asszír babilóniai istenő nevéből ered, ha a jelentése csillag. Aztán itt vannak az Elizák, ez a héber eredetű Erzsébet név német változatának rövidülése, jelentése Isten az én esküvésem, és nem utolsó sorban még a Vanesszákat is meg lehet köszönteni, valamint a Vincéket, a Simon nevűeket, a Máriákat, a Zsófiákat, a Simonettákat, a Simeon nevűeket, illetve a szülinaposokat, úgyhogy mindenkit köszöntök, és mindenkinek kívánok nagyon sokat és boldogat. A Rádió Egyen a Daily Mixben, a folytatásban már Martin Garrix és Jax kettősével. Jön a Talk You Soul!

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma május 24-e, pünkösd vasárnap, 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. A mikrofonnál Barta Éva. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport plusz kocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben. A DV Parking tájékoztatása szerint pünkösd hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mély garázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zónakódú Lomnic utcai díjfizető zóna a kerekestelepi fürdőnél szeptember 30-áig ünnepnapokon is díjköteles. A DV Parking ügyfélszolgálata a pünkösdi ünnepek alatt zárva tart, kedden 8 órától várja majd újra az ügyfeleket. Egyszerűbb kérdések megválaszolásában addig is a nap bármely szakában segítséget nyújt a dvparking.hu holnap mesterséges intelligencia alapú chatbot funkciója. A debreceni bevásárlóközpontok, üzletek és piacok ma és holnap is zárva vannak. Ilyenkor általában csak a magántulajdonban lévő éjjel-nappali boltok és a benzinkutakon lévő üzletek üzemelnek. Debrecenben az ügyeletes patika, a Csapó utca egy szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Ezen kívül a fogászati ügyelet ünnepnapokon ingyenesen biztosított a Pósa utca egy szám alatti központban. Jövő héten csütörtökön ingatlanok árverezéséről is tárgyal a debreceni közgyűlés. Az előterjesztések szerint a Lőtér utca egy szám alatt található korábbi laktanyát 128 millió 650 ezer forint induló licitárral bocsájtaná árverésre a város. A Szávai Gyula utca 56 szám alatt lévő 1594 négyzetméteres ingatlan induló licitára pedig, amennyiben megszavazza a közgyűlés, 81 millió 465 ezer forint lesz. Derült ki a közgyűlési előterjesztésekből. A jövő évadra meghirdetett primadonnák produkciót, amit Eszenyi Enikő rendezett volna, Vadász Dániel, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója felfüggesztette a műsorból, és annak további sorsáról végleges döntést június 30-áig hoz majd. Az elmúlt napokban a kollégákkal történt egyeztetés során világossá vált számomra, hogy a tervezett együttműködés többekben bizonytalanságot és rossz érzéseket okozhat, írta Vadász Dániel igazgató közleményében. Mint ismert, Eszenyi Enikő vezetői munkájával kapcsolatban aggályok merültek fel, és a munkahelyi bántalmazások kapcsán vizsgálat is folyt ellene. A vendéglátás jövőjéről tanácskoztak Debrecenben a Vármegyei Iparkamara és a Hajdúsági Gasztronómiai Klub szervezésében. A szakemberek szerint Debrecen adottságai lehetővé tehetik, hogy a város a jövőben gasztronómiai központként is egyre ismertebb legyen. Rédai Attilát, a Hajdúsági Gasztronómiai Klub elnökét hallják.
2: Arra törekszünk, hogy minőségében jobbak legyenek az éttermek, olyan tanítványok vagy olyan dolgozók vegyenek részt a munkában, akik képben lesznek a világ gasztronómiájával, minőségével természetesen, azokkal a konyha technológiákkal, amiket meg kell tanulni ahhoz, hogy mindig előrébb tudjanak lépni.
1: A szakmai napon arról is szó volt, hogy Debrecen gasztronómiai szerepe a turizmus erősödésével tovább növekedhet. A cél, hogy a város hosszú távon ne csak gazdasági és kulturális, hanem gasztronómiai központként is egyre meghatározóbb legyen. A tervek között szerepel egy gasztronómiai társaság létrehozása is, ahol a szakma képviselői rendszeresen megoszthatják egymással tapasztalataikat. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és báb előadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a természettár játékai is várták a látogatókat. A pünkösdi Ólin, vagyis a családi kavalkád Berettyóújfaluban a Bobkárt pályán délután 2 órakor kezdődik. A bobozás mellett trambulin és ugrálóvár, valamint vízibicikli és csónakázás, illetve játékok, tánc és kézműves sarok is várja a látogatókat egész délután. Születésnapján lepték meg a hajdúbihari rendőrök a 4 éves Bencét, apukája kérésére. A kisfiúnak megmutatták a járőrautót, a szolgálati felszereléseket, majd egyenesen az Ovis Napocska csoportba kísérték az ünnepeltet a rendőrök. Lépcsőzés, ugrálás, kanapéra, felleugrás. Sok kutyánál teljesen természetesnek vesszük ezeket a mozdulatokat, pedig bizonyos kutyáknál ezek komoly veszélyt jelenthetnek. A tacskó bénulásként ismert betegség azonban nem csak a tacskóknál fordulhat elő. Erről szól a Médiacentrum Epizód című magazinjának új adása, ami a Dehíren is látható. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audietót fogadják. Kudor Kittit, Aloki másodedzőjét hallják.
3: Tényleg egy nagyon jó játékot szeretnénk elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszáma, kisebb kerettel. Tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban.
1: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a testnevelési egyetem vendége lesz. Krascsenis Csillát, a Deac játékosát hallják.
4: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TFS a hazai pályán tud jól játszani.
1: A mérkőzés 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deac javára. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. Spitzmüller Istvánt, a Deac megbízott vezetőedzőjét hallják.
5: Úgy kell készülni, mint ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk. Aztán majd, amikor itt lesznek, meg eltérjük a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szembe.
1: Győzelem esetén a Deac akár az NB2 bejutásért is játszhat. A meccs ma délután 5-től lesz a Sportkampuszon.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Itt a vége a műszakomnak. Nagyon szépen köszönöm a kitartó és kitüntető figyelmüket. Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. Találkozunk hétfőn, illetve ugye a Budapest Parkban a mai napon a Nagy Rádió 1-es szülinapi fesztiválon. A folytatásban jönnek a legjobb program lehetőségek, aztán pedig Makranci László vált engem itt a stúdióban. Érkezik a Hajrá Sportmagazin, ő egyébként Taylor Swift dalával kezd. Jön a The Fate of Ophelia. Hello mindenki!

0: benne volt egyébként a realitás, tehát nem egy kudarcként éltem meg már így, hogy európai kupába tudunk indulni, úgyhogy ha egy szóval tudnám, hogy egy mondattal, akkor nekem teljesen pozitív volt ez a szezon. Ugye a bajnokság elején sok csapatnál, meg sokan szkeptikusak voltak a magyar szabálya, meg a fiatal szabálya, de azt hiszem, hogy a mi klubunk ebben ezzel a szabályon nagyon jó járt szerintem, mert sok játékos fiatalat kipróbáltunk, és nagyon kevesen okoztak csalódást, úgyhogy inkább nálunk inkább bejöttek ezek a dolgok. Tomi is, Tomi Mántom, mint tavaly is lehetett látni, hogy egy nagy tehetség, de most még jobban letisztult a játék, a dinamikája az megmaradt ugyanúgy, mint ami tavaly volt, úgyhogy a játékosokkal még hasznosabb volt, és ebben azokra is behívták, úgyhogy vagy a Civláról is lehetett látni az elején, hogy nagyon jó helyen van nála a labda. Nyilván van neki is van még hova fejlődnie, de jó úton van, úgyhogy nekünk szerintem majdnem minden csapatnak ez pozitív volt ez a szezon, ha a fiatalokat nézzük.
1: Maradjanak velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a DVSC szezon értékelőjét. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Folytatjuk a DBSC labdarúgó csapatának szezonértékelőjét Hajrá magazinunkban. A klub csütörtökön sajtótájékoztatót is tartott. Az eseményen Makrai Balázs cégvezető pozitívan nyilatkozott a szezonról, és szerinte az új tulajdonosoknak köszönhetően jó irányba indult a klub.
1: A nyár folyamán jött egy új befektetői csoport, akiben mindenki nagyon bízott, de ugye ez viszonylag hamar, egy pár hónap után kiderült, hogy az a bizalom, ami irányukból megvolt, mind a korábbi tulajdonosok, mind pedig a város részéről, ez elillant. És akkor ezt követően volt egy pár hónap, amikor nyilván pletykák voltak róla, de a klub tudta, hogy mi történik házon belül, és az is egy kisebb fajta csoda, hogy ebből a csapat meg a külvilág túl sok mindent nem érzett meg, de mi azt tudtuk, hogy igen komoly erőket és forrásokat kell megmozgatni, és itt külön köszönet de polgármester úrnak és a városnak, hogy ez a klub azt az őszi pár hónapot túlélje, és ez alatt pedig intenzív munka folyt annak érdekében, hogy valaki hosszú távon tudja kisegíteni a DVSZ-t, és egy hosszú távú megoldást kínáljon a klubnak a működésére. Ez ugye december végén, január közepén történt meg, amikor Mark Stott Tour Angliából megszerezte a többségi tulajdon részét, és azóta is hitelesen az első perctől kezdve betartja azt, amit ígért és amit mondott.
0: Szó volt a keret átalakításáról és az új vezetőedzőről is, amiről Bogdán Ádám sportigazgató beszélt.
2: Az biztos, hogy megvannak azok a tervek, ami alapján igazolunk, és akiket szeretnénk hozni, és szeretnénk erősíteni. Nyilván van egy cég, akivel dolgozunk, aki ebbe segít az analitikai részt hozzátenni, amiben én egy nagy lehetőséget látok. Úgyhogy a meló az zajlik folyamatosan, én remélem, hogy jövő héten már tudunk konkrétumokkal szolgálni, mármint abban, hogy kit igazolunk, de jelen pillanatban még nem tudok. Az edzővel is nagyon közel állunk a megállapodáshoz, úgyhogy remélem, hogy jövő héten vagy a következő héten ezt be lehet majd jelenteni. Az, hogy milyen stílusú vagy milyen irányba megyünk el, az volt az első és sok gondolat mellett, hogy az, hogy valaki egy emberséges legyen, ami nagyon bevált itt a Sergio Éknek a hozzáállása, tehát ezt a fajta emberségességet, ezt szerettünk volna mindenképpen megőrizni. Szeretnék egy olyan edzőt is, aki nyitott az új dolgok felé, és egyfajta mind a játékos igazolásban, mind az edzések tervezésében, vagy a játékban egyfajta modernitást is képvisel.
0: Most zene, utána tovább hajrázunk.
3: Rádió 1. Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Zárul a labdarúgó NB3 északkeleti csoportja a Deac számára ma. A 30. fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Nyíregyháza második számú csapatát látja vendégül. A civisvárosiak számára nagy téttel rendelkezik a meccs, ugyanis győzelem esetén akár a feljutásért is játszhatnak. Török Lászlót, a Deac játékosát hallják.
1: Kár lenne tagadni, hogy erre a meccsre koncentrálunk legjobban, vagyis tény erre koncentrálunk, de ott van mindenki fejében, hogy ez miről szól. Nyilván szerintem nagyon jó keretünk van, nagyon jó csapatot alkotunk, ez már többször is a fejünkben volt, és nagyon fordulatos szezonunk volt igazából, de most így alakult, hogy az utolsó forduló fog dönteni. Nyilván úgymond a lélektani előny most nálunk van, illetve a pozícióban is megfelelőek vagyunk, de ez nagyon fontos mérkőzés lesz, és mindenképpen győzelemmel kell zárnunk, és jó lenne több góllal is.
0: Spitzmüller István, a Deac megbízott vezetőedzője kiemelte, hogy mindenképp nyerni akarnak.
2: Véget ért az NB1 a mi szempontunkból nagyon veszélyes is lehet, meg ha esetleg úgy gondolkoztak, vagy úgy van a szünet, a vezetőedző úgy szabta meg, akkor segíthet is nekünk, hogy elküldte őket szünetre, ezt nem tudjuk. Megmondom őszintén, túl nagy energiát ezekre az információkra nem is akartunk fordítani, mert nem akarjuk, hogy ez befolyásoljon minket bármilyen döntésbe, és nekünk úgy kell készülni, mint hogy ahogy eddig játszott a Nyíregyháza, arra a csapatra felkészülni. Igazából erre van rálátásunk, és ez tartom a leghelyesebb útnak, hogy arra felkészülünk, aztán majd, amikor itt lesznek, meg elkezdődik a mérkőzés, akkor látjuk, hogy kivel állunk szemben, meg éppen most milyen formában, milyen állapotban játszik ez a Nyíregyháza.
0: A mérkőzés ma délután 5-től lesz a Deac Sportcampuson. Maradjanak velünk, hiszen hamarosan női kézivel folytatjuk. I find my way through the darkness.

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Scheffler a női kézilabda NB1-ben ma. A 25. fordulóban a debreceniek a győri Audietót fogadják. Grós Vivien, a Loki szélsője, utolsó hazai bajnokiára készül a Lokinál.
1: Nyilván így, amikor nem edzés van, azért bennem van, hogy nem sok időm maradt már itt, de próbálok ilyenkor csak a játékra koncentrálni, és én is a magamét, a tudásomat beletenni, és hozzá tudni járulni a csapat sikereihez.
0: Kudor Kitti, a Loki másodedzője, elmondta, hogy még hiányos kerettel is igyekeznek megnehezíteni a Győr dolgát.
2: Többen nem leszünk most a Győr ellen, a célunk ugyan ez, itt van hazai pályán, egy tényleg nagyon jó játékot szeretnénk elköszönni a szurkolóinktól, és bízunk benne, hogy esetlegesen tényleg sikerülne még így is, aránylag egy kisebb létszámmal, kisebb kerettel, tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszani, amiben akár bármi benne lehet a végjátékban. Azt gondolom, azért az utóbbi jó pár évben azért általában tényleg jó mérkőzéseket szoktunk, tehát szoros mérkőzéseket szoktunk velük játszani.
0: A mérkőzés előtt gyereknapi programokkal is készül a klub. Erről Ábró Zsolt ügyvezető beszélt.
3: Ugye régóta együttműködésünk van a rendőrséggel, úgyhogy lesz itt rendőrautó, rendőrmotor, lesz akadálypálya, lesz kvízműsor, lesz ugrálóvár, lesz kapuradobás, nyilván kapus is lesz benne, úgyhogy lesz, de lehet sok értékes dolgot nyerni, úgyhogy elég széles körül a program.
0: A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Most egy kis zene, utána női futsallal jövünk vissza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Hajrá magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Folytatódik a harca a bajnoki címért a női futsal NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese a testnevelési egyetem vendége lesz. Krascsenis Csilla, a Deac játékosa elmondta, hogy az első meccsen aratott 4-0-ás győzelem mentálisan sokat jelentett számukra.
1: Azért megviselt minket ez a Magyar Kupa elődöntő elveszítése, hiszen a célunk az volt, hogy Magyar Kupát nyerjünk, de sajnos ez nem jött össze, így mindenképp hajtott minket az, hogy visszavágjunk az ellenfelünknek. Ez hál' Istennek sikerült. Természetesen a csapat összes tagjában benne volt a kudarc, és azt gondolom, hogy ez is úgymond vitt minket előre, hogy igenis most már mi szeretnénk nyerni, tehát hogy a célunk a kupa elveszítése után mindenképp az, hogy bajnokságot szeretnénk nyerni, és ez a 4-0-ás győzelem mindenképp egy szép siker. Gólt sem kaptunk, volt egy kiváló kapus teljesítményünk, és azt hiszem, hogy amit a kupán elvett tőlünk a Jóisten, azt most megadta, és mindent azt gondolom, hogy még talán helyzeteket is kihagytunk, de így is azért egy magabiztos győzelmet sikerült aratnunk.
0: Krascsenis Csilla hozzátette, hogy idegenben nem lesz egyszerű dolguk a TF ellen.
1: Most hétvégén is idegenben is az a tervünk mindenképp, hogy nyerjünk. Nem hiszem, hogy annyira egyszerű dolgunk lesz úgymond, mint itthon, mert azért a TF a hazai pályán tud jól játszani, és valószínűleg nekik a céljuk az, hogy kiegyenlítsék most a párharcot, de hogyha nekünk sikerülne győzelmet aratni idegenbe is, akkor természetesen már olyan mentális előnyünk lesz, hogy hazai pályán azt gondolom, hogy sikerülne az a bajnoki győzelem, de nem szeretnék nyilván ennyire előre haladni, csak így ez a gondolatmenet, ami a fejemben volt. Elsősorban most a hétvégére fogunk fókuszálni, és győzni szeretnénk.
0: A mérkőzés ma délután 3-tól lesz a Koltai Jenő Sportközpontban. A három győzelemig tartó párharc állása 1-0 a Deac javára. Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották, szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!

0: helyben vagyunk. Az FM 95 rádió egy helyi közélet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebbek a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
4: Hirdessen nálunk!
5: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A vonatok ma plusz kocsikkal közlekednek. A felszíni parkolás ma ingyenes, de a mélygarázsokban fizetni kell. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. A várható nagy forgalom miatt a MÁV csoport pluszkocsikkal indítja útnak a pünkösdi ünnepek alatt az interrégió és intercity vonatokat. Ezen kívül a turisztikai desztinációk felé nem csak az ülőhelyek, hanem a kerékpáros helyek számát is megemelik. A vonatok egyébként ma és holnap vasárnapi ünnepnapi menetrend szerint közlekednek, ahogy a távolsági buszok és a DKV járatok is Debrecenben.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A DV Parking tájékoztatása szerint pünköst hétfőn is ingyenes a felszíni parkolás Debrecenben, a mélygarázsokban viszont ilyenkor is fizetni kell. Ezen kívül a 4016-os zónakódú Lomnic utcai díjfizető zóna a kerekestelepi fürdőnél szeptember 30-áig ünnepnapokon is díjköteles.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Debrecenben az ügyeletes patika a Csapó utca 1 szám alatti Benu gyógyszertár. Az ügyeleti ellátást pedig a Debreceni Egyetem klinikai központja látja el. A sürgősségi ellátás folyamatos a nap 24 órájában. A felnőtt házi orvosi és fogászati ügyelet 8-tól 14 óráig, a gyermekorvosi pedig reggel 8-tól este 10-ig érhető el. Folytatódik a harc a bajnoki címért a női futszál NB1-ben a Deac számára ma. A döntő második meccsén a Debreceni Egyetem együttese, a testnevelési egyetem vendége lesz. A mérkőzés 3 órakor kezdődik a Koltai Jenő sportközpontban. A 3 győzelemig tartó párharcállása 1-0 Deac javára. Délután még 1 fokot emelkedik majd a hőmérséklet, és eléri a 27 fokot. Napközben eleinte mérséklődik az északi szél, de aztán újra megélénkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico-i életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Palma Rádió 1 születésnapi fesztiválra.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivier vagyok, Debrecenből.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, szia Márti, nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szerpét. Gerivel is beszéltünk, már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Rekedj és pihenőben vagyunk, bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliba. Köszi, hogy becsörögtetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra, 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Haló!
0: Begi Kém, Kismárti Rádió 1. Szia, ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti, ne vicce, hogy ne lenni.
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem, egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok,

0: Ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a rádió egy születésnapi fesztiválja, így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az ötödik.
1: Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósít, és az első nemzetközi produkciónk Accent, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok rádió egy DJ-ken kívül a hallgatóink, akik kevés végre személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár dömping, ugye Sam Felt, a Switch Disco, a Cyril. Switch Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
0: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem, és kezdtem el követni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
1: Te is készülsz a mashupokkal?
0: Én kétszer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakában pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusoké lesz a főterem.
1: Nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkba. Tudod, mit ezt a Switch Discot meg neked küldöm most speciálba?
0: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatóknak meg azt üzenem, hogy hétnek lesz a nap, meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió egy születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
1: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
0: Sziasztok, szia, szia!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét. A Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-3 környékén is, és ez azt is jelenti rádió egyes, akkor most már nem sokára kapunyitás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekéssünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a rádió egy születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Cyril Samfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a Rádió 1-es DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Samfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulia, a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Samfeltet.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Stamfeld, Switch Disco, Accent nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Party-n folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is. Itt látható, hogy 3 színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle. A klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai PG, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regalili, Wilcox, Pubi, Jauri, a jungle színpadon pedig Joe Junior, Christopher, Brick Lake, Loving Arms, Pullmax és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, a visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Médiumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsárda.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Lehet, hogy elárverezik a volt debreceni laktanyát. Idei utolsó bajnokiát vívja ma a Győr ellen a DVSC Schaeffler. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Barta Éva. Jövő héten csütörtökön ingatlanok árverezéséről is tárgyal a debreceni közgyűlés. Az előterjesztések szerint a Lőtér utca egy szám alatt található korábbi laktanyát 128 millió 650 ezer forint induló licitárral bocsájtaná árverésre a város. A Szávai Gyula utca 56 szám alatt lévő 1594 négyzetméteres ingatlan induló licitára pedig, amennyiben megszavazza a közgyűlés, 81 millió 465 ezer forint lesz, derült ki a közgyűlési előterjesztésekből. Napsütéses vidám pikniket tartottak tegnap a Szigetkékben. Egy reggeli frissítő torna után koncert, mese, bűvész és báb előadás, valamint a Mozdulj Debrecen és a Természettár játékai is várták a látogatókat. Születésnapján lepték meg a hajdúbihari rendőrök a 4 éves Bencét, apukája kérésére. A kisfiúnak megmutatták a járőrautót, a szolgálati felszereléseket, majd egyenesen az Ovis Napocska csoportba kísérték az ünnepeltet a rendőrök. Idei utolsó hazai bajnokiát vívja a DVSC Schaeffler ma a női kézilabda NB1-ben. A 25. fordulóban a győri Audiétót fogadják. A mérkőzést ma este 6-kor rendezik a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. Délután még egy fokot emelkedik majd a hőmérséklet, és eléri a 27 fokot. Napközben eleinte mérséklődik az északi szél, de aztán újra megélénkül. Csak este 7 óra után mérséklődik majd véglegesen az északi szél, és a hőmérséklet is csak ekkor kezd csökkenni. Hajnalra 17 fokig hűl le a levegő. Holnap is kellemes nyárias idő várható, 29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

a színpadunkon. A tervek szerint 19.55-től a Swish Disco zenél majd.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kell sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk. Opalite, Taylor Swift újdonsága a 42.

0: Ja, és ha már frissebb darabok Cyril-től, Sonny Federa Think About Us-hoz is van egy brutál jó remixe. Bízom benne, hogy játszani fogja a Cyril, tehát az egyik világsztár, aki velünk ünnepli a születésnapunkat. Na, kinek volt a csengő hangja a Sound of Silence? And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Lehet, hogy valakinek még most is így csörög a mobilja. Az biztos, hogy a rádió egy top 50-ben 1-2 perc múlva játszani fogom. Ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg Szori!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50, a 35.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak hétről hétre. Ezeket a dalokat pörgettük nagyon sokat ezen a héten, de hangulatban és feelingben mi már a Rádió 1 születésnapi fesztiválján vagyunk. A négy világsztárunkkal, a Rádió 1 DJ-vel igazi Ibiza hangulatot varázsolunk a Budapest Parkba, sok-sok fellépőnkkel és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot, úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli, most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-es friss dance dalok közül itt van egy nagy favorit, amit a lemezlovasaink imádnak játszani. A Rádió 1 top

18 órakor érkezik a színpadra a Disco Shit. És a világsztár fellépőink között zenélni fog majd Metzger Viki, Yamina is fellép majd, ővé ez a dal.

weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a Mix műsorainkban. Kato és a Turn the Lights Off a 30.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik, tehát aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk, mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
3: Olasz, modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: Reklámkukac mcdb.hu.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Súlyog Tamás köztársasági elnök. Két debreceni van köztük, Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt. 5 órától kezdődik a Rádió 1 születésnapi partija a Budapest Parkban, a legendás DJ-kkel és sztár fellépőkkel. Természetesen a Bulita Rádió élőben közvetíti. Ma is folytatódik a debreceni Csinibaba kultkertben a szülinapi zsúrkert, ahol este 8 órától Kalapács József lép majd fel. A Deac Klassz és a Battai Sugár ezúttal Peru fővárosába utazott világkupa versenyre, és Limában bronzérmes lett. Csak este 7 óra után mérséklődik majd véglegesen az északi szél, és a hőmérséklet is csak ekkor kezd csökkenni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió 1!
1: Rádió 1 Top 50. A 24.

Rádió 1, Top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista, 23. Lárótól a Lárari.

0: Rádió egy top 50, a 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Rádió egy csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Fell, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Hearts Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Médiumex.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Feri, mi az Isten zajongszik nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
5: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Cookie Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Running.

valami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát akkor itt az idő, hölgyeim és uraim. Jön a Top 50 első helyezettje, és utána 5 órakor bekapcsoljuk a webkamerát. 5 órától elindul az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján. 5 órakor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és elstartol a

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk, mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
0: Mindig aktuális! Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Köszöntöm az FM 95 Rádió 1 hallgatóit. A mikrofonnál Barta Éva. Hírek következnek egy percben. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára, Sulyog Tamás köztársasági elnök. Két debreceni van köztük, Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt. Egy évet hosszabbított a kosarasok vezetőedzőjével Pető Ákossal a Deac. Pető Ákos amellett, hogy stabilitást hozott a csapatba, a fiatalokat is jól ismeri és kezeli. Nem volt kérdés, hogy vele képzeljük el a jövőt, nyilatkozta Becski István szakosztályvezető. Közel 3 méter mély gödörbe esett egy őzés egy róka Debrecenben a Vértesi úton tegnap. A tűzoltók mentőkötéllel húzták fel az állatokat, akik aztán az erdőbe szaladtak. Csak este 7 óra után mérséklődik majd véglegesen az északi szél, hajnalra 17 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

Pontosan délután 5 óra van. Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok mindenkinek! Hello! Itt vagyunk a Budapest Parkban, és a nagy 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivált ezennel

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Kuki.

0: integetek itt mindenkinek az első sorokban. Képen is tudtok látni mindent, ezt a hallgatóknak mondom, ami történik itt, mert hogy a YouTube-on egészen este 10-ig tart az élő közvetítés, hallható formában a Rádió 1-en, a frekvenciáinkon pedig 49 frekvencián összesen egészen éjjel 2-ig. Kuki után Lotfi Begi a lemezjátszók mögött, Begi lesz a második fellépő, a diszkósító harmadik, Axel és Tóth Adig élt együtt pedig majd a negyedik. Kukikám, menjünk tovább!
1: Pedig és érkezik egy igazi, vagy isteges, sokan szeretik, a szemcsíme egyszerű, a brakadabra fi.

És nem maradtatok el a Lóci Begi dalok sem. A háborgó mélységgel hogy álltok?

0: Legendák jönnek a következő három órában. 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel! Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Disco Sheet!

vagyunk.

Attila in the mix. Kezek, up Kezek, get it.

0: Figlia da Don Maristan! Piano Man! Tedolo!
1: Oh, I jump so high! Oh,

0: igazi mai slágerek minden este, 20 év után is, 8 és 9 óra között, DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hamai PG!
1: Egy jó Rádió 1-es, vagy inkább

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És innentől kezdve bele is csapunk a világ legjobb újdonságaiba. Figyelj, Rádió 1!

0: Tegye fel az a kezét, aki szerelmes háromra. Egy, kettő, három.
1: Bárhogy nem alattam föl.
0: Egyik sem. De, én föl.
1: Nem értettem, mit kérdezem.

Csapd össze hátul is! Clap. Na, jön az az úriember, aki mondhatni lenyúlt a dalt! A magyar csajsziról! Rádió 1, Budapest Park! Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz! 1, 2, 3!

utolsó ebben az esetben. A Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikíts!

0: Durva nagyon! Fölegő az öreg!
1: Hogy készítsük veletek emlékbe egy képet, jó? Szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább a fotó kedvéért emelje fel a kezét a magasba, ha szólunk!
0: Mindenki!
1: Ha szólunk! Sanyi!

0: Találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió 1 hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagyd mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon. A Swish Disco, Samfeld és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Tóth Abigail!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon, Accent és Tóth Abigail.
3: Sziasztok, Budapest Park! Jó a hangulat!
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable. Come on.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio 1.
1: Köszönjük szépen, Budapest Park. Sziasztok!
0: Ciao, ciao!
2: Accent és Tóta Miguel, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026. Szevasztok! Élő adásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. De jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon. Többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Metzger Victoria!

0: is the rhythm of the night.
1: Köszönjük szépen.
0: The night. Oh yeah. The rhythm of the night.
1: És van egy jó hírem.
0: This is the rhythm of my life.
1: 6 perc múlva a színpadon.
0: The night.

színpadon. Bogi, Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni. Old winding road got me thinking back to when we were young. Na figyelj, Rádió 1! Háromra! Minden kéz a magasban, hátul is figyelj! 1!

0: Isten! Hatalmas sikolyt a Mikinek! 1, 2, 3! Rádió egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztárfelépő a Rádió egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! Szemfeld!
2: Sure.

One more time. If you guys had some fun.

0: Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 and Budapest Park!
1: Rádió és születésnapi fesztivál 2026, magyar zászlóval a kezében szemfelt, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

egykör figyelj! A Swiss Disco előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

lányok, fiúk, hogy érzitek magatokat? Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a Holograms, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

0: Az élet szép, igazányok, fiúk! Szelavi!
1: Rajmi mened, mened ilyen.
0: Jön a Taps Generáció

Emmanuel DJ szavazáson elért eredményemért. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello, első sor! Kezdek! A kezdek!

És engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzom majd, az pedig nem más, mint Tolvajrani és Jominak közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Reni!

0: Estou a barrar e você pode dar!
1: Rádio Egy, milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, Jaminának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom, rádió, azt mondod egy. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani. Jön a következő sorban, úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon a Switch Disco!

Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból. A szín

0: Nincs diszkó! Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a Magyar Éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő 3 egymás után évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja, a másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá, fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

Togliere Edge Jet Három perc van a bekezdek hátul is. Esta noche I want you. Imádlak titeket, köszönöm szépen!

legújabb saját ez a Hilmi. Pénteken érkezik videóklippel. Szeretnék egy közös videót, benne vagytok? Háromra kérnék egy hatalmas sikolyt, ami a csövön kifér. Nem látom a kezeket a magasban, itt vagytok? Egy, két,

0: Ez születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a rádió egy összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár. A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe,

Ez a Rádió Egy Születésnapi Fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Cyril!

Are we ready? So these tears dry. Keep them up. So these tears.

0: Hungary, thank you so fucking much! Can we get one photo with you? Put your hands in the air! We ready? Put them up! I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026, Sziró! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Stadium X!
3: A

Ból egészen éjjel kettőig tart az élő közvetítés. A lemezjátszóknál a Stadium X. A Classic Stage-en most Bárány Attila. A Jungle Stage-en Joel Junior. Ha még nem vagy

nagy színpadán, egészen 11-ig a Stadium X. Aztán pedig jön Lotfi Begi, aztán pedig jön még Regán Lili itt a nagy színpadon. Egy üzenet, ez óriási. Sziasztok, szóljatok már Léci a Kerinek, hogy itt vagyunk a Rádió egy szülinapon Püspök Ladányból, Sanyi és Anikó. Azt ígérte, találkozunk, terepszínű baseball sapka van rajta. Sanyikám, jó sokan vagyunk, mondd meg, hogy hol vagy, oda megyek és megkereslek, de tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy? A nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Jungle Stage-en? Mert hogy mind a hármon megy a buli. Kifulladásig itt a parkban, a fővárosban. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál élőben.

éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

Övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagyszínpadon a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagyszínpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban.

Gyurbit és Jauri. Na de van két másik helyszínünk is, a Classic Stage és a Jungle Stage. Aki a Rádió Egyen DJ, aki él és mozog, mind itt van ma este. Aki még nem indult el, de jönne, persze.

élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál, most Lotfi Begi. A Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Brick Lake, a Loving Amps, Pullmax és Collar. Óriási a buli!

ese amor llega así, esta manera.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai sláger.